kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Millás Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Mafia.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Topisssel.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Kult. És a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

not so bad. Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Oh!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Dunai fenék küszöbépítését rendelt el a kormány. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az Opus Titás tiltakozik az uniós pályázatokból való kizárása miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy dunai fenék küszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Számolt be a miniszterelnök a Paksi Atomerőműbe kihelyezett kormányülésnek a Duna rekord alacsony vízállásával összefüggő döntéseiről szerdán a Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornáján ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmény megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot, és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. Az Opus Titás tiltakozik és visszautasítja a Magyar Fejlesztési Bank augusztus 10-i döntését, amellyel kizárták a társaságot az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérő telepítési lehetőségekből. Az ügyben minden jogorvoslati lehetőséget igénybe vesznek, közölte a cég szerdán az MT-vel. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden jelentette be, hogy a Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága úgy döntött, az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt kizárja az Opus Titás áramhálózati ZRT-t az EU helyreállítási és ellenálló képességi alapja keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból. Vidéki polgárőrök segítik a budapesti rendőrök munkáját. Az Országos Polgárőr Szövetség az Egy Nap Budapest Közbiztonságáért elnevezésű akciót azt követően indította el, hogy több kerület vezetése is a romló közbiztonsági helyzetre hívta fel a figyelmet. A programhoz elsősorban 7 Budapesthez közeli vármegye polgárőreit várják, de az ország bármely egyesületéből lehet jelentkezni. A vidéki polgárőrök járőrözéssel, jelzésekkel és felderítési feladatokkal segítik a rendőrök munkáját. A hétvégi vendégszolgálat első szakasza augusztus 20-áig, a második szakasza augusztus 21-től szeptember 20-áig tart. Csütörtökön folytatódik a napos száraz idő, az ország nagy részén alig lesz felhő az égen. Az északkeleti szél főként keleten marad élénkebb, máshol mérsékeltebb légmozgás várható. A reggel már többfelé felfrissülést hoz, 8 és 19 fok közé süllyed a hőmérséklet, délután pedig 27-32 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Dunai fenék küszöbépítését rendelt el a kormány. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az Opus Titás tiltakozik az uniós pályázatokból való kizárása miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy dunai fenék küszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Számolt be a miniszterelnök a Paksi Atomerőműbe kihelyezett kormányülésnek a Duna rekord alacsony vízállásával összefüggő döntéseiről szerdán a Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornáján ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. Kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmény megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot, és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. Az Opus Titás tiltakozik és visszautasítja a Magyar Fejlesztési Bank augusztus 10-i döntését, amellyel kizárták a társaságot az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérő telepítési lehetőségekből. Az ügyben minden jogorvoslati lehetőséget igénybe vesznek, közölte a cég szerdán az MT-vel. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden jelentette be, hogy a Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága úgy döntött, az átláthatósági követelmények teljesítésének hiánya miatt kizárja az Opus Titás áramhálózati ZRT-t az EU helyreállítási és ellenálló képességi alapja keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból. Vidéki polgárőrök segítik a budapesti rendőrök munkáját. Az Országos Polgárőr Szövetség az Egy Nap Budapest Közbiztonságáért elnevezésű akciót azt követően indította el, hogy több kerület vezetése is a romló közbiztonsági helyzetre hívta fel a figyelmet. A programhoz elsősorban 7 Budapesthez közeli vármegye polgárőreit várják, de az ország bármely egyesületéből lehet jelentkezni. A vidéki polgárőrök járőrözéssel, jelzésekkel és felderítési feladatokkal segítik a rendőrök munkáját. A hétvégi vendégszolgálat első szakasza augusztus 20-áig, a második szakasza augusztus 21-től szeptember 20-áig tart. Csütörtökön folytatódik a napos száraz idő, az ország nagy részén alig lesz felhő az égen. Az északkeleti szél főként keleten marad élénkebb, máshol mérsékeltebb légmozgás várható. A reggel már többfelé felfrissülést hoz, 8 és 19 fok közé süllyed a hőmérséklet, délután pedig 27-32 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Égett az aljnövényzet a halászbástya alatt a várban, újra át kell vizsgálni a Fidesz szervereit, kevés magyar tud félretenni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerda este kigyulladt a növényzet a budai várban a halászbástya alatt, írja a hvg.hu, melynek fotósa a napfogyatkozás fényképezése közben lett figyelmes a felszálló füstre. A lap a katasztrófa védelemtől azt a tájékoztatást kapta, hogy a száraz aljnövényzet gyulladt ki a halászbástya alatt futó Hunyadi János út mellett, mintegy 40 négyzetméteren égett. A tűzoltók nem sokkal később megfékezték a lángokat és eloltották a tüzet. Az esetről a kerületi polgármester, a fideszes Böröc László azt posztolta: a környéken tartózkodó civilek megkezdték az oltást, a kiérkező tűzoltók pedig gyorsan megfékezték a tüzet. A legfőbb ügyészség jogszerűnek találta a Fidesz szervereinél végzett júliusi kutatást, a nagy mennyiségű adat lefoglalását viszont megsemmisítette. Az NKÜ ügy bizonyítékait most célzottan kell kiválogatni. A nyomozás a nemzeti kulturális alapból megítél több mint 17 milliárd forintnyi támogatást vizsgálja, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt. A mostani döntés értelmében a kutatás jogalapja megmaradt, de az ügyészség csak az NKA ügyhöz és a vizsgált időszakhoz kapcsolódó adatokat foglalhatja le, a kívülállók személyes adatait, illetve az ügyhöz nem tartozó párt működést ki kell zárni. Partnerséget sörget a kormánnyal a napenergia felhasználási lehetőségeiről a főpolgármester. Karácsony Gergely a Facebook oldalán úgy fogalmazott, 2,5 paksi atomerőműnyi energia lehetősége is ott lehet a budapesti háztetőkön. Eközben a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután a hőségben további apadás várható a Dunán. A magyar lakosság körében komoly probléma a megtakarítás hiánya. A Provident Társaság friss felmérése szerint a magyarok 28%-a fizetéstől fizetésig él, és semmilyen havi megtakarítással nem rendelkezik. A Provident kutatása szerint a saját lakás már a luxussá vált Magyarországon. Az ingatlan vásárlásra vagy felújításra gyűjtők aránya 4 év alatt 37-ről 23%-ra zuhant, nyaralásra pedig már csak 17% tesz félre a korábbi 24 helyett. A lakosság nagy többsége valamilyen szinten továbbra is megtervezi a havi költségvetését, de rekordmagas 16% azok aránya, akik semmilyen tervezést nem végeznek. Ez annak tudható be, hogy annyira lecsökken a szabadon elkölthető jövedelem, hogy a háztartások a tervezést frusztrálónak és feleslegesnek érzik. Időjárásunkat továbbra is anticiklon alakítja, sok lesz a napsütés, de a csúcshőmérséklet jelentősen alacsonyabban alakul az elmúlt napokhoz képest. Csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A délutáni csúcsok 27 és 32 fok között várhatók.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

híreket követően váltunk. Hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaink felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: és a jelen kedvenc felvételei.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád, lépés rádió mikrofonnál Robit hajtjátok, és itt van velem Karina és Sanyi is. Remélem, hogy a vétel tökéletes és jól hallhatóak vagyunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Kedves hallgatókat, hogy üdvözöljük!
0: Közben kontrolláltam, azért voltam csendben, tökéletes kifelé. Ez itt a lépés délelőtt, mint megszokhattátok, csütörtökön és pénteken délelőtt, 10-től vagyunk veletek, elérhetőségénk változatlanok, kérhettek zenét, írhattok üzenetet www.lépésradio.hu, azon belül van egy kívánságdobozunk és hallgatói messenger csoportunk, és itt is lehet zenét kérni, illetve üzenetet írni. Ott vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok föl csatornáink, illetve számos mobil appáltal is hallgathatok minket, például a MyOnline Rádió által, de kommenteket, véleményeket, javaslatokat, ötleteket írhatok nekünk e-mailben.
2: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
0: Így, ahogy mondod. Na, köszöntsük elsőként a névnaposokat. A mai műsorunkban egyébként hozunk nektek érdekes híreket, lesz itt horoszkóp, bölcsesség, időjárás, és nézzünk is egy kis névnapköszöntőt. Augusztus 13-át írunk, amikor az Ipoly nevű hallgatóink ünneplik névnapjukat, tehát én csak a folyót ismerem, mint Ipoly.
2: Én is a vizálás jelentét Ipoly Nógrád szakárnál.
0: Az Ipoly Nógrád szakárnál nagyon alacsony.
1: Hát most különleges, vagy különleges alacsony mindenhol. Ott nincs is szerintem már vízállás. Nem tudnak, mit jelenteni.
0: Hát nem nagyon tudnak, hát emlékeztek? Hajóbonták, találkozása tilos.
2: Hát tilos.
1: Hát a hajók sincsenek szegény Dunántisztán, mert olyan kicsi, hogy elfelejtenek.
2: Visszajön-e majd a vízállás jelentés a közmédiában, mert most ugye az előző majd visszahozta ugye a régi idők után, aztán hát, most nem tudom, hogy marad-e.
1: Hát ha lesz,
0: szerintem
1: marad. Biztos, hogy visszajön, ha nem lesz, akkor reméljük. Hát
0: viszont minden Ipoly nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot. Az Ipoly görög eredetű név jelentése a lovakat kifogó.
2: Ne tessék.
1: Szép név.
0: Minden Ipoly nevű hallgatóknak boldog névnapot, akik a mai napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táp nevében. Augusztus 13-án. Na, nézzünk egy kis napi érdekességet. Két érdekességet is hoztam nektek. Az egyik, hogy ma van augusztus 13-án a balkezesek világnapja. Augusztus 13-án tartják a balkezesek nemzetközi napját, amelyet ez a nap felhívja a figyelmet, és amely felhívja a figyelmet arra, hogy milyen egy úgymond jobbkezesekre testre szabott világban élni. A kutatások szerint az emberek nagyjából 10%-a balkezes, és még ma is rengeteg hétköznapi tárgy, az ollótól egyes szerszámokig kényelmesebb a jobbkezeseknek. Még ehhez kapcsolódik, hogy a balkezességet nem egyetlen balkezes gén határozza meg. Egy több mint 350 000 embert vizsgáló kutatás ugyanakkor talált balkezességgel kapcsolatos, vagy balkezességgel kapcsolatba hozható ritka génváltozatokat, de ezek az eseteknek csak egészen kis részét magyarázzák. Vagyis az, hogy végül melyik kezünké válik dominánssá, jóval összetettebb folyamat. És ma van 137 éve, hogy William Gray felszereltette az első telefont 1889. augusztus 13-án az első pénzérmével működő telefon szereltette fel, ha jól emlékszem, egy postahivatalban az Egyesült Államokban. Na, ennyi érdekességet így a mai napról. Na mondom, hogy egy kis zenével kezdjünk, aztán szó lesz a horoszkóp és az időjárás mellett, meg a bölcsesség mellett arról, hogy majdnem beolvasztották őket, most milliókat érhetnek a sosem látott Super Mario játékok. Aztán 4 hónapig titokba tartották az eljegyzésüket, beköltözték az új házba, majd kiderült, hogy valaki már alattuk lakik, hát ez is meglepetés, illetve közel 1 órán át egy mérges kígyóval a sisakjában edzett egy középiskolás. Nem semmi. Na, ezekről fogunk többek között beszélgetni, de még számos érdekességről. Tartsatok velünk, jó szórakozást!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

siker abból áll, hogy kudarcról kudarcra haladunk lelkesedésünk elvesztése nélkül. Kudarc önmagában még nem mondja meg, hogy képesek vagyunk elérni a célunkat. Sokszor éppen azt számít igazán, hogy egy rosszul sikerült próbálkozás után van-e kedvünk és bátorságunk újra nekifutni.

0: fázni fog, vagy melege lesz. Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: Így van, a Hungarom edzőért jó voltából már is megyünk tovább, és egy érdekességet hoztam nektek, mielőtt viszont azt elárulnám, hogy mi az érdekesség. A Hungarom edzőért jó voltából a Spotból is, mint kiderült, mondom, a legfrissebb mért adatokat elsőként. Na, számítógéppel közben harcolok, és azért beszéltem ennyit össze-vissza, de sikerült. Budapesten jelenleg derült az ég, és 24 fok van. Fellélegzünk ebből az elmúlt heti kánikulából, illetve a hét elejé kánikulából. Debrecenben derült szintén 24, Győrben 23, Miskolc derült 24, Pécs derült 24, Szeged derült 24 fok van, szinte mindenhol. A mai napra 27-32 fok közötti napi csúcs várható. Túlnyomóan felhőtlen vagy derült, napos időkben lesz részünk, de az északkeleti, keleti tájakon kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet a Dunától keletre nagy területen kísérhetik élénk lökések, de az északkeleti megyékben egy-egy erős lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 27-31 fok között alakul. Kés estére 16-25 fok közé hűl a levegő. Az orvos meteorológiai jelentés szerint a frontérzékenyeknek fontos info, hogy fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Mindenki vigyázza magára és embertársaira, és mindenkit hazavárnak, mi pedig egy jó zenével várunk titeket.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak már a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Os. Egy váratlan helyzet gyors döntést kívánhat tőled, de most különösen jól működhet az ösztönöd. Ne akarj azonban minden problémát egyedül megoldani, mert valaki szívesen segítene. Ika. Egy hétköznapi beszélgetésből érdekes lehetőség bontakozhat ki. A pénzügyeiben ugyanakkor maradj megfontolt, ne dönts az első benyomás alapján. Ikrek. Könnyen megtalálod a közös hangot olyan emberrel is, akivel korábban nehezebb volt. Egy régi félreértést most egyszerűbben tisztázhatsz, mint gondolnád. Rák. Kicsit több időre lehet szükséged saját magadra. Ha valami nyomaszt, ne söpörd félre, egy nyugodt beszélgetés vagy néhány csendes perc sokat segíthet. Oroszlán. Hónapod lehet arra, hogy kezdeményez valamiben, amit eddig hallgattál. A környezeted is fogékony lehet. Ha nem akarod minden áron ránk erőltetni őket. Mint az ötleteidet. Tűz. Egy apró részlet fontosabbnak bizonyulhat, mint elsőre gondolnád. Figyelj oda rá, de közben ne veszíts szem elől az egész képet sem. Érlek. Kapcsolatban most könnyebben megtalálhatod az egyensúlyt a saját igényeid és a másik ember elvárásai között. Kis humor ma különösen sok feszültséget oldhat. Skorpió. Valami, amit eddig bizonytalannak éreztél, kezdhet tisztábbá válni. Ne sietesd a folyamatot, mert a következő lépés magától is megmutatkozhat. Nyilas. Különösen erős lehet benned a változtatás. Különösen erős lehet benned a változtatás vágya. Nem feltétlenül kell azonban nagy dolgokra gondolni, néha egy apró változtatás a napi rutinban is újra új lendületet adhat. Ak. Kitartásod ma meghozhatja egy korábbi erőfeszítésed eredményét. Arra viszont figyelj, hogy az újabb feladatok mellett jusson időd egy kis kikapcsolódásra is. Ízöntő. Egy szokatlan ötlet vagy váratlan információ inspirálhat. Ne utasítsd el csak azért, mert elsőre nem illik bele a megszokott gondolkodásodba. Alak. Könnyebben észreveszed azokat az apró jeleket, amelyeken mások átsiklanak. Egy kedves szóval vagy gesztussal sokkal jobbá teheted napját.

0: egy lépéssel közel hozzád, lépés rádió, és megyünk is tovább még hozzá egy érdekes hírrel. Képzeljétek el, hogy majdnem beolvasztották őket, most milliókat érhetnek a sosem látott Super Mario játékok. Nézzük a részleteket. Néha érdemes kétszer is megnézni, mit készülünk kidobni. Wisconsinban ugyanis majdnem megsemmisítettek egy doboz videójátékot, amely most akár milliókat érhet. Egy wisconsini raktárból 97 példány került elő a Nintendo Super Mario Bros. Játékából, az egyik ismeretlen változatából. A kazettákat eredetileg elektronikai hulladékként akarták feldolgozni, ám valahogy megmenekültek. A kazetták 1993-ban készülhettek, 2 évvel azután, hogy a játék ismert csomagolt változatának gyártása véget ért. A most megtalált példányokon eltérő címke, csavarok, alaplap és használt útmutató található, ezért a gyűjtők számára teljesen új variánsnak számítanak. A doboz egy olyan vállalkozáshoz került, amely az elektronikai eszközökből többek között az aranytartalmú alkatrészeket nyeri vissza, így a játékukat eredetileg beolvasztás várta. 5 kazetta ráadásul megkapta az úgymond PSA legmagasabb 10-es minősítését, korábban Nintendo Entertainment System játék még nem kapott ilyen osztályzatot. Néhány példány most aukcióra kerül, és szakértők szerint rendkívüli magas árakat érhetnek el. Kérdezlek titeket, hogy van olyan régi tárgyatok, játékotok vagy műszaki eszközötök, amelyet azért őriztetek meg, mert szerintetek egyszer még értékes lehet? Hát nekem nincs, egy dolog van, de azt nem azért őriztem meg, de megvan, régi magnókazetták, eredeti gyári magnókazetták, 30-40 éves rendes magnókazetták jó állapotban. Különféle műsoros, nem műsoros, mindenféle van. De rengeteg, hát igen, nem tudom hány száz darab.
1: Állapotban vannak, még én se váltam annó ki otthonról, de hát igazából már nincs mi lejátszani.
0: De elmondom nekem, neked, nekem, hogy
2: nekem is van, van.
0: Képzeljétek magnó. El, nem gondolnátok, hogy? Pont a múltkor láttam egy videót, egy-egy magnókezett a darabja több 1000 forintot is érhet. Mert hogy már annyira ritka, hogy már mint a magnó, meg annyira nem használják, hogy emiatt az értéke nagyon magas. Tehát, hogyha el kellene adni, lehet, hogy például nekem több millió forint értékű magnókazettám van, lehet, nem tudom.
1: Most meg nem mondom, mennyi műsorosom van, mert ugye azokat, amiket én csináltam, felvételeket, meg már...
0: De azok közül is van olyan kazetta, ami annyira ritka, hogy már nincs is az országban sok, és ha van olyan darabod, akkor akár az több 100 000-et is érhet.
1: Aha, hát, igen.
2: Tehát, nekem is van itt még régi Talking eredeti kazettám, tehát nekem is van még azt hiszem, hogy hits válogatás.
1: Ja, ezek a szuprahitszek, meg
2: szuprahitszek, igen, tehát nekem is van egy pár,
1: mivel lehetett nyerni kis polszkikat.
2: Igen, a kis polszki pontos. Igen, jó, arról van egy képem is, egy kis polszki, szép zöld kis.
0: Vezetted is?
2: Nem, akkor még nagyon, nem, a gyerek voltam, nem.
0: Ja, ez ilyen játék kis polszkit lehetett nyerni? Ilyen...
2: Nem, rendes, igaz.
0: Rendes kis
1: polszki. Egy kazettában volt egy nyeremény.
2: Igen, gyeremény, ilyen nyereménykártya.
0: És lehetett nyerni egy polszki fiátot, egy kis polszkit.
2: Igen, igen, igen.
0: Yeah. Azt a kutya macska rúgja meg.
1: Tényleg lehetett.
0: Most meg egy múzeális darab lenne a kis polszki, meg amúgy a múltkor pont Debrecenben felraktak egy videót, hogy valami 10 kis polszki állt sorba egy benzinkútnál, külföldiek, lengyelek vagy csehek voltak, és ilyen kis polszkival járták a világot. És hihetetlen, és sorba álltak, hogy 10 kis polszki. Nagyon fura kép volt.
2: Hát pici autó, fordítva van megcsinálva, mert elő van a csomag, vagy hogy van?
0: Igen, elő jól mondod, az farmotoros, úgy hívják, Karina. Úgy, mint a Skodák is farmotorosok voltak, a Dacia is farmotorosok voltak.
2: Nem, a Dacia nem.
0: Mint?
2: Szerintem a Dacia nem volt.
1: Hát Dacia nem az.
0: De. A Dacia is farmotoros volt, de a régi Dacia.
2: Ja, ugye nagyon régi, az lehet.
0: A nagyon régi Dacia, 80-as, 90-es évben ő Dacia, azok is farmotorosak voltak.
2: Nekem bélyegem van, ami nagyon régi, meg nagyon régi pénzem van, talán nem peng forint, de ilyen ezer...
0: Van, azt hiszem, hogy van pengőd.
2: Van pengőm is szerintem.
0: Na, hát meg, ha van pengőd, az nagyon... Mai világban egyébként értéke nincs, de akkor is ez egy műemléknek számít már 80 évvel ezelőtt.
2: 1800-as év, van régi arab, ilyen téglalaparakú pénzem, van egy pár, nem sok, a többit,
1: ami ugyan,
2: nem
1: értéke. Drakma, meg ilyenek.
2: Drakma,
0: meg magyar koronád van? Volt magyar korona, tudtátok? Az 1920-ig még a pengő nem jelent meg, addig magyar korona volt.
2: Nem, a többit, ami nem olyan értékes, azt odaadtam egy nagyon kedves embernek, aki...
0: Beváltotta a rendes pénzét.
2: Fémpénzek, nem mondom, a fémpénzekből egy ilyen hát olyan, mintha ilyen járólapot csinált végül is, tehát az a lényeg, hogy lerakta a fémpénzeket, bekezdte ragasztóval, elsimította, és akkor végül is így gyönyörű szép járólapot csinált.
0: És akkor járok a fém tízesen, meg az ötfilléresen.
2: Nagyon sok, erre gyűjtött apró pénzeket, és szépen lerakta, és gyönyörű szép látvány, hogy egy csomó pénz, és akkor egy ilyen átlátszó réteg alatt, és azon jársz, az a járólap.
0: Na, mivel hogy 7-11-re, nem mondom, hogy ne zenéljünk, hanem beszélgessünk még egy másik hírről. Témát váltok, nagyon erősen, 4 hónapig titokban tartották az eljegyzésüket. Na hát, akkor nézzük a részleteket. A közösségi média korában szinte mindent azonnal megosztunk. Egy ismert pár viszont 4 hónapon át csak saját magának őrizte élete egyik legfontosabb pillanatát. Alexandra Ambrosia modell és Buck Palmer ékszertervező augusztus 11-én jelentette be, hogy eljegyezték egymást. Maga lánykérés azonban már áprilisban megtörtént egy romantikus tengerparton. Palmer egy hatalmas szívet rajzolt a homokban, majd annak közepén féltérdre Ambrosia elé térdelt. A felvételről fényképek és drónfelvétel is készült, de a pár úgy döntött, egyelőre nem osztja meg a nyilvánossággal. Csak 4 hónappal később mutatták meg a képeket a követőiknek. Ambrosio arról írt, hogy ezt a különleges időszakot először szerették volna csak maguknak megtartani. A pár 2021. decemberében vállalta fel nyilvánosan a kapcsolatát. Kérdezlek titeket, hogy egy fontos magánéleti esemény szerintetek jobb azonnal megosztani a világgal, vagy értékesebb lehet egy ideig csak kettőtök titkaként megélni?
2: Biztos, hogy értékesebb kettőtök megélni, és nem is biztos.
0: Csak kettőtök titkaként megélni.

0: Igazából csak egy, nem is képet, csak mondjuk annyit, hogy elígyeztem ezt, és ezt ekkor tudod be lehet állítani.
1: Ja, vagy leírod, hogy kapcsolatban.
0: Vagy kapcsolatban ilyesmi. De alapvetően én azt gondolom, hogy nem ezen múlik, hanem azon múlik, hogy ti hogy vagytok egymással. Illetve nyilván, aki számotokra fontos, azt tudja, a többi az nem számít. Tehát én azt gondolom, hogyha én valami sztár lennék is, akkor se feltétlenül egyből osztanék meg ilyen híreket, mert ez rá meg a páromra tartozik elsősorban, meg a magánélet. És a magánéletem az nem egyenlő a nyilvánossággal. És ilyen szempontból, bocsánat, szarasztároknak, bocsánat a kifejezését, mert nekik minden nyilvános, ha valóban megjelennek, és viszik a párjukat, már tudják, ó, már ezek együtt vannak.
1: Hát, ha rosszul néznek egymásra, akkor a bulvárlapok kitalálják, hogy most válnak.
0: Igen, szóval, tehát hogy eszméletlen.
2: Tehát ha nem is akarsz iratkozni meg semmit, meg el akarsz
1: látkozni,
2: hát elmégy egy olyan helyre, pedig hát...
0: Vagy együtt látnak valakivel, már összeporinálnak. Tehát, hogy...
2: Hát, igen.
0: Számos hírességről hallottam ezt, vagy sportolóról is, hogy volt egy, lett egy párja, vagy elegyezte, és nem akarták egyből kiposztolni a világnak. Most is van amúgy a Forma 1-be is például az egyik versenyzőnek gyereke lesz, és nem publikálták hivatalosan, de minden jel arra mutat, de nem mondták még mindig ki. Nem is kell. Tehát azt gondolom, ez az
1: nem,
0: ő
1: ez
0: dolgú.
1: Magánit,
0: nyilván a megszületik, úgy is kiderül, tehát most nincs ebből semmi, de alapvetően nem kell feltétlenül azért mindent megosztani a nagyvilága, akármennyire.
1: Úgy is megtudják, mert biztos, hogy látszik a kerekedő pocak, ha megjelennek valahol.
0: Pont tehát ez, ezek a jelek azért árulkodók.
1: Igen, de hogy ez most nem mindegy, hát szóval kell ez a kirakat világ, de mértékkel.
0: Szerintem is, meg én nekem kevésbé kell, tehát én azt gondolom, hogy ne rajtam csámcsogjanak az emberek. De ez csak az én vélem.
1: Pedig rajtad azért van, mi lenne csámcsogni.
0: Ha rajtam van, mit lecsámcsogni, ért?
2: De már nem leszel egy Howard Stern, vagy kicsoda, hogy kijön.
1: Igen, tehát ilyen a kanibálok azért örülnének, tehát...
2: Ja, igen.
0: Nem, az a baj, hogy túl nagy zsírcafat lennék, tehát hús sokat nem ennének rá.
1: Á, de azért elrakták a zsíros kenyéret, ne izgulj.
0: Jaj, Istenem, Karina.
2: Jaj,
0: hát. Erről meg mindig Sanynak az a régi poénja jut eszembe, hogy tudod, milyen a vegetáriánus kanibál.
2: Mit eszik?
0: Mit eszik?
2: Vegetáriánus kanibál, de mit hát eszik? Ugye ezt már mondtuk, hogy zöldséges.
0: Így van, csak ez jaj, jut mindig Istenem eszembe.
2: Igen. Igen, mert egy másik műsorban is elkalandoztunk a kannibalizmus felé.
0: Igen, azért. Viszont jönnek a hírek, úgyhogy megyünk tovább, jönnek a 11 órás hírek, és a következő órában innen folytatjuk, tartsatok velünk továbbra is.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Gyermekbántalmazó műkorcsolya edző ellen emeltek vádat, továbbra is visszafogott az ingatlanpiaci kereslet. Több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vádat emeltek egy műkorcsolya edző ellen, aki gyermekeket bántalmazott pszichésen és olykor fizikailag is, tudatta a fővárosi főügyészség közleményben az MT-vel. A budapesti 4. és 15. kerületi ügyészség vádirata szerint a megvádolt nő egy sportegyesületet irányított, ott edzéseket tartott gyerekeknek. Egy idő után figyelmen kívül hagyta a gyerekek életkorából adódó alapvető testi és érzelmi igényeik elsőbbségét, és a gyermekek érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztető, elfogadhatatlan módszereket alkalmazott. Trágár módon kiabált velük, volt, aki felé élvédőt és fém

0: kulacsot hajított. Előfordult, hogy arcon ütött gyerekeket, illetve edzőtáborban drasztikus ételmegvonást is alkalmazott, amikor a versenyző testsúlyát akarta csökkenteni. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House az MTI-vel szerdán. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakóingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult. Budapesten az első lakásokat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41-ről 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az Otthon Start program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül, írták. Csaknem 13 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az állami erdészeti társaságok 2020 óta, közölt az élőkörnyezetért felelős minisztérium. 2025-ben 527 esetben több mint 2130 tonna, 2026. július 27-ig pedig újabb 308 esetben csaknem 637 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el a társaságok. A kiugró egyedi lerakások nagyságát jól érzékelteti a Gemenc ZRT 2026-os adata. Július 27-ig mindössze 3 felszámolási esethez 408 tonna eltávolított hulladék kapcsolódott. Ez az országosan addig felszámolt mennyiség közel 64%-a. Rekordszámú, összesen 60 nevezés érkezett a Magyarország tortája versenyre, amelyet idén is a Magyar Cukrászipar Testület hirdetett meg az augusztus 20-i ünnep alkalmából. A rögös túró és tejföld tematikájú megmérettetés győztese a gyulai kézműves cukrászda Bíbor fehér tortája lett. Tejfölös musz, rögös túró, bogyos gyümölcsök és fekete ribizli bor alkotják a modern, mégis hagyománytisztelő desszertet. A cukormentes kategóriában a balatongyöröki Promenád kávéház Szilva fácska tortája győzött, amely hozzáadott cukor nélkül szilvával, dióval, tejcsokoládéval és fahéjas musszal készült. A győztes tortákat augusztus 20-ától a Magyar Ízek utcájában és országszerte mintegy 500 cukrászdában lehet megkóstolni. Időjárásunkat továbbra is anticiklon alakítja, sok lesz a napsütés, de a csúcshőmérséklet jelentősen alacsonyabban alakul az elmúlt napokhoz képest. Csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A délutáni csúcsok 27 és 32 fok között várhatók.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdő, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. If I draw fire for the day, then we ain't gotta worry, we're nice for the day. Inspired by the sun.

0: egy a lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és egy újabb érdekességet hoztunk nektek. Egy igen extrém dologgal megyünk tovább. Képzeljétek el, hogy beköltöztek az új házba, majd kiderült, hogy valaki már alattuk lakik. Azért nem biztos örültem volna ennek. Nézzük a részleteket. Amikor új házba költözünk, általában arra számítunk, hogy max. Egy néhány ott felejtett holmit találunk. Egy kaliforniai család azonban állítólag egy hivatlan lakót kapott a házzal együtt. Egy kaliforniai család azt állítja, hogy valaki titokban a frissen megvásárolt otthoni, tehát a frissen megvásárolt, szóval egy kaliforniai család azt állítja, hogy valaki titokban a frissen megvásárolt otthonuk alatti területen élt. A család csak később fedezte fel annak jeleit, hogy a ház alatt valaki rendszeresen tartózkodik. Az esetet kaliforniai Hemet térségében történt. A család beszámolója szerint eleinte semmit sem sejtettek, majd különös jeleket tapasztaltak az ingatlan körül. Végül kiderült, hogy a ház alatti területen valaki lakóhelyet alakított ki magának. A felfedezés érthetően komoly riadalmat okozott, hiszen a család úgy élt az épületben, hogy fogalma sem volt róla, hogy valaki más rendszeresen is ott tartózkodik. A történetből rendőrségügy lett, miközben azt is vizsgálják, pontosan mióta használhatták a helyet. Ugyanis ugye Amerikában vannak olyan házak, amiknek az alatti része az ilyen üreges, mert ilyen, hát hogy mondjam, ilyen, mintha lábakon állna a ház. És igen, így alá
1: lehet.
0: Valahogy alá lehet menni szerintem, vagy nem tudom ez, hogy működik.
1: Hát olyan, mint a cölöpökön lévő ház, igen, és olyan. Akkor az alatt oda lehet költözni.
0: Egy ilyen eset után ti képesek lennétek továbbra is nyugodtan élni ugyanabban a házban? Hát, hogyha kiköltözik a idegen, akkor simán. Nekem nem okozna problémát.
2: Igen, most végig is célkálvennes, hogy bevágni az egész.
1: Hát, ott lakott, már nem lakik ott, hát ennyi.
2: Igen.
0: Hát akkor sérülnék egy ilyen esetnek.
1: Hát figyelj, ha furcsa zajokat hallanál azért az éjszaka közepén, mondjuk motoszkálást, akkor azért beparáznál rendesen, hogy azért halló mi lehet, de hát azért az ember utána járt, tehát vannak azért furcsa emberek, akik furcsa helyen laknak és nem törődnek azzal, hogy hoppá, hát ez a más háza. Tehát pincére, padlásba beköltöznek ház alá, hát nincs gondjuk arra, hogy tető legyen a fejük fölött, de hát nem lehet csinálni, hogy valakinek az életét felboldítom, és akkor úgy beköltözgetek.
0: Na, kaptunk üzeneteket. Azt írja John Gold, hogy már itt vagyok veletek. Remélem jobbak lesztek, mint tegnap, mert valahogy a tegnapi műsorotok nem jelt el a tetszésemet. Igaz, csak 4 óráig voltam veletek.
1: Ó, sajnáljuk nagyon.
0: Pedig nagyon jó témánk volt.
1: Milyen műsorokat szeretnél hallgatni, várjuk az ötleteidet.
0: Azt írja, hogy jól hallak, és már is küldenék egy muzsikát Junik bölcsek útján. Hát rendben, akkor bölcsebek leszünk. Ma jönni fog ez a dal. Ha ott jártok, esetleg találkoztad, ó, mert te is olyan bölcs vagy. Ja, Istenem, az ego az magas. Ott a helyem, én is balkezes vagyok, írt a balkezesekkel kapcsolatban. Azt kérdezi, hogy ki segít megoldani a munkahelyi problémáim megoldásában. Néha a horoszkóp homályosan fogalmaz.
1: Hát, a balkezességedre van nagyon sok balkezes olló, én úgy tudom, meg nagyon sok...
0: Holló, jól értem, az madár.
1: Nem, holló, az hát végül is...
0: Ez én vagyok.
1: Hollóval.
0: Jó van, csak kötekszek.
1: Holló, tudom.
0: Aztán
1: csomó balkezes tud, azt tudom, mert volt egy barátnőm, akinek ugyanilyen balkezes gondjai voltak, de... A munkahely problémád, de hát a munkaügyi hivatal megoldja.
0: Igen, azt írja, hogy én Kispolszkival utaztam melóba, ráadásul átcsúlylésen.
1: Hát Érdekes lehet. Tehát és én is gyerekként, de akkor még befértem.
0: Aztán azt írja még itt a megosztásra, a párkapcsolatról, hogy az elhelyezést megosztanák, hogy hát ha híresség lennék, akkor jó pénzért megosztanám, illetve egy otthagyott barlangász lehetett, írja erre a hírre, aki...
1: Ja, hogy a ház alatt.
0: A ház alatt.
3: Igen.
1: Ott hagyott barlangász, nem, inkább archeológus vagy régész, mert hát, régész. Hát a barlangok azért barlangra nem építünk házat, de nem rossz ötlet, igen.
0: Hát, de legalább kreatív.
1: Igen, hát, na, hát színesíti a híreket.
0: Így van, menjünk is tovább. Nem tudom, hogy akartok még ezt hozzászólni?
1: Nem.
0: Jó, akkor még egy hírt hoztunk nektek, egy állatos, igazi állatok leszünk. Képzeljétek el, hihetetlen, közel egy órán át egy mérges kígyóval a sisakjában edzett egy középiskolás.
1: Az sem volt normális.
0: Hát nem szándékosan történt, gondolom.
1: Ja, hát az már.
0: Nézzük a részleteket.
2: Mire feltűnt, szegény.
0: Ha a sportolás közben azt érzed, hogy valami mozog a sisakodban, jobb, ha nem legyintesz rá. Arkansasban ugyanis egy meglehetősen veszélyes potyautast találtak benne. Egy amerikai középiskolás amerikai futballjátékos majdnem egy órán keresztül viselte sisakját úgy, hogy annak bélése mögött egy körülbelül 60 centis mérges mukaszín kígyó rejtőzött. A fiú szerencsére nem sérült meg. A sportoló az edzés során furcsa mozgást érzett a sisakjában, ezért odaadta azt az egyik edzőnek. A bélés mögül ekkor előkerült az úgymond cottonmouth, vagyis vízi mukaszín kígyó. Az állat annyira mélyen befészkelte magát a sisakba, hogy az állatmentők sem tudták egyszerűen kiszedni. Végül vízbe merítették a sisakot, így a kígyó kénytelen volt előbújni levegőért. Az állatot később biztonságos helyen szabadon engedték, a játékos pedig egy másik sisakkal folytatta az edzést. Kérdezlek titeket, hogy ti egy ilyen élmény után más nap gondolkodás nélkül újra felvennétek ugyanazt a fajta sisakot? De nem ugyanaz, csak a fajta ugyanaz.
2: Ha, persze, csak egy kicsit jobban megnézném, hogy rejtőzködik-e benne valami. De...
0: Hát nem tudom, hogy szívromot kapni. Ha
1: picikével elesel, és mondjuk... olyan balesetet szenvedsz, akkor ugyanúgy vissza kell ülni a biciklire. Vagy ha leesél a lóról, akkor azt szokták mondani, hogy ugyanúgy vissza kell ülni, mert nem szabad félni attól. Tehát ugyanez a sisak is, hogy föl lehet venni, csak még jobban át kell nézni.
0: Hát jó, de ne arra, hogy már Karina, nem mondd, hogy ne féljek egy kígyótól a fejemen. Hát
1: félni attól, de hát nem az nem, ha ugyanazt a sisakot fölveszed, vagy másikat, meg kell jobban nézni. Mert attól nem mondom, hogy ne féljél.
2: Ez
0: jó, ez igaz, ez egyetértek, csak akkor is bennem lenne egy ilyen félelem, vagy utána lehet, hogy nem érezném, de mégis az fantáziánám, vagy lett volna egy ilyen érzés, hogy jó, már megint valami mozogatás a gombhoz. Állandóan levenni, most nézegetném egy-két napig, ez biztos.
1: Ja, hát ez a hipohonderségedből van, igen, meg hát az olyan fura, hogy valami ott van, és akkor úgy érzed, mintha ott lenne, de már rég nincs ott, igen. Ez elmúlik egy idő után.
2: Ez itt a szemben mindig, hogy amikor hát úgymond úszni jártunk, de hát így pancsikáltunk, meg ökörködtünk javarészt, ugye, mozgásjavító suliba, és aztán oda jártunk át, és akkor ott voltak felakaszgatva ugye a ötözőbe ugye úszó sapkák, aztán így ezeket kölcsönöztük, mindig így levettünk egyet, azt használtuk.
0: Viszont
1: az volt benne valami?
2: Sose fedeztünk fel benne semmit egyébként,
1: ja,
2: de most így végig gondolva,
1: valami.
2: Hogy ki tudja, lett volna benne valami, tehát csak észrevették volna, hogy meg azért vizes közegben mondjuk, ha lebukunk a víz alá, akkor
1: biztos,
2: egy vízisikló mondjuk meglépett volna belőle.
1: Hát lehet, igen. Tud.
0: Azt írja John Gold, na ezért sokkozok én, ahhoz elég 8 paraszt, meg 8 tiszt.
1: nagyon szép sakktáblát és sakkészletet örököltem apukámtól, úgyhogy leülhetünk sakkozni. Egyetem, bár csak az alaplépéseket tudom, de összeülhetünk.
0: Hát én is sok mindent nem tudok, pont mikor? Most tegnap előtt este beszélgettük a párommal, hogy milyen játékok vannak, és hogy igazából nagyon gyerekkorában ő sakkozott, így osztállyal is mondta is, de már sok minden emlékszik, még ő több mindenre, én is gyerekkoromban sakkoztam egy volt osztálytársammal. De hozzá, már én se sok. Azt tudom, hogy a paraszttal csak egyet lépsz előre.
1: A futóval oldalra.
0: Nem, a futóval slégen, igen.
1: Slégen, hát a slégen, hát igen. A bástyával meg csak abban a mezőbe előre.
0: A lóval elalakban.
1: Elalakban, igen.
0: Viszont már a király-királynőre nem emlékszem, hogy mikor használtam.
1: Hát a királynő, vagy a királyt, hogy van ma? Azt hiszem úgy van ma, hogyha vagy a királyt, vagy a királynőt leütöd, de nem tudom, hogy melyik a király, vagy a királynő.
0: De azt tudom, hogy melyik, hát ki lehet tapogatni, nem azt, csak azt nem tudom, hogy az melyik. Hogy ma olyan rég sakkoztam. Na mindegy, ennyit a sakról, menjünk zenélünk, inkább jön Unique és a Bölcsek útján.

0: egy ilyen lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió. És megyünk is tovább, méghozzá egy újabb érdekességgel, egy tudományossal. Ugye tegnap volt a napfogyatkozás, Magyarországon csak részleges, és egyben meteorra is volt. Ilyen együttállást még nem jegyeztek fel. Nézzük a részleteket.
1: 2026.
0: Augusztus 12-én nappal és éjszaka is különleges műsort láthattunk az égen, ráadásul még ilyen párosítást nem jegyeztek fel. A teljes napfogyatkozás napja egybeesett a perszediák meteorrajának csúcsával. Az iSilence több ezer évnyi napfogyatkozást vetett össze, és nem talált korábbi dokumentált példát arra, hogy egy teljes napfogyatkozás éppen egy jelentős meteorraj maximumára essen. A teljes napfogyatkozás többek között az északi sarkvidék, Izland és Spanyolország egyes területeiről volt megfigyelhető, Európa nagy részén pedig részleges fogyatkozás látszott. Néhány órával később következett a perszediák maximuma, amely ideális körülmények között óránként akár 100 fölötti meteort is produkálhat. Az iSilence körülbelül 5000 év napfogyatkozás adatait és meteorraj megfigyelését vizsgálta át. A lap szerint rendszeres meteorraj megfigyelések kezdete óta nincs dokumentált példa pontosan ilyen egybeesésre. A perszediák csúcsa augusztus 12-ről 13-ára virradó éjszakán esett. Kérdezlek titeket, ha választani kellene benneteket egy teljes napfogyatkozás vagy egy látványos meteorraj, azaz csillaghullás vonzana inkább?
1: Én inkább a csillaghullást nézem meg.
0: Igen, bár az gyakoribb, szinte minden évben van.
2: Mondjuk igen, az sűrűbben van
1: amúgy. Azt szerintem szebb, mint a napfogyatkozás. Most a napfogyatkozás nekem egy kicsit ijesztő.
2: Igen, csak egy ilyen. Igen, ez a...
1: Elsötétő, egyszer volt 2000-ben talán.
0: 99, de... augusztus 11.
2: 99, amikor a teljes.
1: Jó van, hát egy évet tévedtem. Na.
0: Én napra pontosan emlékszek rá, Karina. Szégyen.
1: Jó pasi vagy, hogy te ilyenekre emlékszel.
0: Nem, az a baj, Karina, hogy te akkor is ma még pasi lábok közt jártál, és nem emlékszel.
1: Nem? Akkor tudod, hogy hol voltam? Balatonon voltunk sátorozni a volt pasimmal.
0: Na, látod, bocs. De Balatonról sokan nézték. Pont volt egy ilyen hír, hogy csak Siófokon 500 000-an nézték akkor a napfogyatkozást.
1: Na most Siófok mellett voltunk két megállóval, már nem emlékszem hol, de lényegtelen sátor. És mégis abból csak annyi volt, hogy úgy sötétebb lett, úgy elcsendesült minden, se madár, se semmi, és akkor eltettek pici idő, és tudod, kivilágosodott.
0: Tehát, így van, kb. 2-3 percig tartott, én is emlékszek rá. Jó, én otthon voltam a lakásban, amikor ez történt, tehát...
1: Tehát az annyira nekem úgy nem. Én a csillaghullása sokkal szebb lehet.
0: Az lehet, de nem annyira emlékezetes.
2: Műveg nélkül.
1: Hát én nem nézegettem meg, hát most nem bakom.
2: Nem néztél bele.
0: Na, nézem azt, hogy jött-e valami üzenet, úgy látom, hogy John Gold írt, nem bírja ki, nem bír magával. Azt írja, hogy meteorraj, szóval meteorrajz, na nem tudok el beszélni. Szóval, meteorrajz von, vagy ret?
1: Egyél, így áll, lehet a pihenni.
0: Szóval, meteorraj vonz. Kívánnék gyorsan 3-at.
2: Igen.
1: Én kívánnék gyorsan 100-at.
0: Igen. Jó, de tudod miért? Mert amikor azt mondják, hogy hulló csillagot látsz, akkor kívánj valamit, és akkor teljesül. Van ilyen mondás.
1: Igen, igen, igen. Ezért nem kívángatok én. Hát
0: ja, nem kívánsz.
1: Minden teljesülne át.
2: Elnézze, ha, jó estét kívánok.
0: Ja. De mitől jó az este?
2: Jó estét.
0: De ez relatíve mitől jó? Kinek mitől jól az este?
2: Hát ez van.
0: A jó reggelt, akkor meg jó reggel.
1: Hát reggel nincs hullás, nincs napfogyatkozás.
0: Reggel nincs hullás?
1: Nincs.
2: Valami hullhat.
0: Meg a hó is hullhat.
2: Élet a hó.
1: Na jó, van, ne akarjál még telet, légy szíves, jó? Tehát még éljük tél az augusztus végét, a szeptember.
0: Szerintem regeneráció céljából kicsit zenéljünk, aztán jön vissza.

0: Lépés Rádió. Méghozzá az a megyünk tovább most, hogy több mint egy hónap után egy csatornából került elő az eltűnt kutya. Szegény kis kutya. Nézzük a részleteket. Egy hónap elteltével sok gazdi már talán a legrosszabbra gondolna. Kaliforniában azonban egy eltűnt kutya története váratlanul jó véget ért. Teddy több mint egy hónappal ezelőtt tűnt el Santiago térségében. Végül egy csapadékvízelvezető rendszerben találták meg, ahonnan állatvédők mentették ki, és visszajuttatták családjához. A kutya hollétéről hosszú ideig semmilyen biztos információ nem volt. Végül kiderült, hogy Teddy egy föld alatti csatornarendszerbe került, ahonnan segítség nélkül nem tudott kijutni. Az állatmentőknek sikerült elérniük és biztonsággal felszínre hozni. A több mint egy hónapig tartó eltűnés után a kutyát újra hozták gazdáival. A mentésről készült felvételek az interneten is gyorsan terjedni kezdtek. Kérdezlek titeket, szerintetek mennyi idő után kezdi el egy gazdi elveszíteni a reményt, hogy egy eltűnt állat még haza kerülhet? Hát szerintem valahol egy darabig biztos reménykedik, de hogyha már hónapok vagy évek, akkor ott már beletörődik, hogy el nem fog soha előkerülni. Tehát, hogy...
1: Hát igen, az már hosszú.
0: Nekem van egy sztori, nem személyes sztori, de nagyon régen történt ez már, 10 évvel ezelőtt. Volt egy macskája az exeméknek, és az a macska egyszerűen eltűnt. És eltűnt egy-két hét, egy hónap, nem jött haza macska. Hát így gondolták, közben az anya macska, aki meg otthon volt, meg két macskáig volt, fialt, megtartottak újabb kis macskát. 2 hónap után egyszer nyávokba hazatért koszosan az elkóborolt macska. Képzeljétek el. Hogy hol lett két hónapig, azt nem tudják, nem lehet tudni, valami kalandos útja volt, de hirtelen ez jutott eszembe erről, de ott is már azért egy bő hónap után azt mondták, hogy valószínű, hogy nem lesz meg a cica, aztán végül hazatért. És utána élt még majdnem, nem
2: hogy a macskák nem nagyon a házhoz ragaszkodnak meg gazdához, de nagyon sok ilyen történet van például, hogy eltűnnek macskák kalandozni, fiúmacskák, csajozék, bulizék, Hawaii DJ napkény, és hónapok után
0: de haza, szuka haza macska mennek. Karina is ivartalanított volt.
2: Hát, ő akkor nem tudom,
1: igen,
2: szerelmes
1: lett. Igen, tehát mondjuk, hogy azt nem mondtam, de igen, de azért kellene.
2: Kalandozott, hát ott vidéken azért nagyon sok hely van, ahol ő tud bogarászni, bóklászni, de valahogy visszatérnek. Nem tudom, hogy csinálják.
1: Hogy már másik faluba is átment, ki tudja.
2: Hát persze, tehát átmenni másik falu, körülnéz.
1: El lehetett.
2: Elegerészik, elvadászgatott,
1: szarándok utat.
2: Végig a családkutatást is végez. Igen, hát ha olyan a környék és kevés autó jár, akkor nem hiszem, hogy vagy ha nagyon mély vízbe nem esik bele kútba, bárhova, akkor azért el tudnak ott barangolni sokáig.
0: Közben kaptunk üzeneteket. Gyongolt kérdező, hogy mi vonzott ahhoz a csatornához? Talán valaki kutya eledelt hagyott ott?
2: Illetve, hát lehet, hogy valami érdekes.
0: Illetve írt nekünk Lili, aki azt írja, hogy apáéknál az egyik macska fél évente eltűnik, 3 hónapra, majd visszamegy.
2: Azt a mindenit. Pedig hát semmi. Az is egy nyugodt környék az a hely, de hát az nem semmi.
1: Hát ő a rendszeres eltűnő, meg...
2: Ember, én a mostani macskájuk ajtónyitásán döbbentem meg, szenzációs, úgyhogy innen is üzenem, hogy fantasztikus macskájuk van. De ez véletlen. Rájött, hogy lehet kinyitni az ajtót, szédületes, tehát tündéri egy macska.
0: John Golder egyből írta, hogy kandúrozni jár a macska.
2: Hát de hát ez hát jó, de lehet, hogy nem, inkább a fiúmacskák szoktak elkóborolni. A lánymacskák nagyon nem, azok
1: hát
2: annyira
1: igen,
2: nem. Inkább a fiú.
0: No, menjünk még egy érdekességgel tovább, hogyha már itt tartunk. Méghozzá azzal, hogy elterjedt, hogy 7 másodpercre megszűnik a gravitáció. A NASA-nak kellett közbelépnie. Amúgy, ha ez megtörténne, csak mondom, a Földön emberi élet megszűnne létezni 7 másodperc alatt. Na, People és a New York Post közös híre. Ha ma reggel még mindig Földön találtátok a kávéscsészét, megnyugodhattok. Az internetet. Internet egyik legvadabb jóslata megint nem jött be. Mert pedig így, hála Istennek. Na, mi történt röviden? Hát az, hogy a közösségi médiában hónapok óta terjedt az állítás, hogy 2026. augusztus 12-én 7 másodpercre megszűnik a Föld gravitációja. A történet olyan nagyot ment, hogy a NASA végül külön cáfolatban magyarázta el. Ennek semmilyen tudományos alapja nincs. A vírus videók szerint egy állítólagos Project Ensure nevű titkos NASA program készül egy közelgő gravitációs katasztrófára. Egyes posztok még 89 milliárd dolláros titkos költségvetést és föld alatti bunkereket is emlegettek. A történetet tovább erősítette, hogy augusztus 12-én valóban több látványos csillagászati esemény, köztük napfogyatkozás és a perszediák maximuma következett be. A NASA hangsúlyozta, a Föld gravitációja bolygó tömegéből következik, és nem képes néhány másodpercre egyszerűen kikapcsolni. A történet eredetét egy korábbi mesterséges intelligenciával gyártott híreket közzétevő közösségi médiás fiókig vezették vissza. Kérdezlek titeket, miért terjedhet gyorsabban egy látványos, teljesen valószínűtlen történet a neten, mint ugyanannak a történetnek a tudományos cáfolata?
2: Mert buták az emberek. Hát ki az a hülye, aki ezt elhiszi? Tehát ez akkora egy marhaság. A másik, hogy ezek az AI-jal gyártott hirdetések, könyvek, produktumok, hát rögtön leesik, hogy AI-t csináltak. Ilyet el sem szabad hinni. Se hirdetés, se felhívás, semmi. Tehát ez mind kamu. Tehát hogy lehet ez, hogy a napfogyatkozásnak mi köze van ahhoz, hogy a Föld gravitációja marad vagy meg? Ez egy akkora butaság.
1: Hát, igen, szóval ezt itt nagyon könnyen nevesik az emberek mindent.
2: Unatkozik szerintem, aki ilyen marhaságot kitalált.
0: Lili írja nekünk, visszatérve még a macskás híre, vagyis nem a macskás híre, csak itt a macskákra, hogy anya is vagy 10-szer megnézte a videót a macskáról, de melyik macskáról?
2: Nem az tudom. Övéről.
0: Mi a videó?
2: Van egy Takó nevű cicájuk, egy körülbelül 3 mm-2 mm-es bébikorba lett a cicus megmentve, mert meghalt az anyukája, de tündéri nyávogok is falat cica volt, és hát hálésnek sikerült megmenteni és felnőtt, de egy bűnrossz dög. Nagyon.
0: Értem.
2: Hihetetlen dolgokat csinál. És most két kutyával él együtt.
0: Azt a mindeni. Azt írja a Gyongold ezzel kapcsolatban, hírek kapcsolatban, hogy már értem, mitől jár a főnököm a fellegekben.
2: Akkor ő is ilyen. Hát ez pont ilyen az, hogy lapos a föld. Tehát van olyan bejegyzés a Facebookon, hogy lapos föld.
0: Hívők, igen, vannak lapos föld hívők.
1: Igen.
2: Gravitáció megszűnő hívő csoport. Tehát Jesszus Mária.
0: Hát vagy. Vannak ilyenek.
2: Hát unatkoznak, vagy nem tudom, ez kifi film.
0: Nem, a lapos föld hívők az onnan ered, hogy nagyon sokáig nem tudták, és nem lehetett tudni, hogy a középkor második feléig, hogy a Föld az gömb alakú.
2: Ők
0: azt hitték, hogy a Föld az lapos, és egyszer el lehet menni, azért van az a mondás, hogy elmegyek a világ végére.
1: Igen.
2: Hát, jó, de a középkor basszus nem tegnap volt.
0: Hát nem, viszont ez az olyan emberek, akik hisznek a lapos föld elméletben, és ők elmélettel alá támasztják. Javaslom, Karina, keres rá a YouTube-on, van egy ilyen videó, ez külön egy, aki nem lapos föld hívő, de egy olyan ember készítette, aki megmagyarázza, hogy miért nem lapos a föld akkor se, hogyha abba akarnak inni, de van egy ilyen videó, meg lehet találni, van erre magyarázat, hogy miért hisznek ebben, meg az is, hogy egyébként meg ez hülyeség.
2: Tehát, hogy... ehhez nekem nem kell videót nézek, vagy hallgassak, hogy tudom, hogy ez egy hülyeség, de biztos, hogy vannak ilyen emberek, akik hisznek olyan dolgokban, ami nincs, hát higgyen benne, de...
0: Hát igen, meg vannak a konteósok, a szkeptikusok, de mondjuk vannak konteók, amik nem konteók, és kiderülnek, hogy nem azok. Mert szokták azt is mondani, hogy nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.
2: Nem, szegény haraszt.
1: Ugyanakkor meg azért vannak olyanok, amik valóban nem igazak és nem lesznek.
2: Én mondom, és van olyan, ami igaz, tehát van olyan is, ami igaz, tehát bebizonyos.
0: Azt mondom, hogy van olyan, ami kiderült, igen, hogy igaz.
2: Tehát az elenyésző szerintem, tehát ilyen vadarságokba hinni, vagy összeesküvés elméleteket gyártani, hát ez fantázia kell. Szerintem, tehát ilyen vadarságokba hinni, vagy összeesküvés

0: Len hulla hopkarika is komoly kihívás, ez vagyok én. Egy kínai férfi viszont úgy gondolta, hogy egyszerre 33-at és fejjel lefelé talán érdekesebb lesz megpörgetni. Nézzük a sztorit. A kínai Iania új Guinness rekordot állított fel, fejjel lefelé a lábánál fogva felfüggesztve egyszerre 33 hullahopp karikát pörgetett. A korábbi rekordot 10 karikával múlta felül. Jan eredetileg egészségügyi okokból kezdett hullahoppozni 2018-ban, miután orvosra fogyást javasolt neki. Elmondása szerint egy hónap alatt 80 kilóról 63 kilóra fogyott, miközben az étrendjére is jobban figyelt. Később látott egy videót egy színészről, aki különleges testhelyzetben hullahoppozott, és innen jött az ötlet, hogy fejjel lefelé is kipróbálja. 3-4 évig gyakorolt, mire eljutott a rekord kísérlet szintjére. A Guinness által hitelesített teljesítmény során 33 karikát forgatott egyszerre, miközben lábáról egy mászókáról lógott. Hát ez se normális amúgy, szerintem. Szerintetek mi visz rá valakit arra, hogy egy egyszeri hobbiból végül világrekordot próbáljon csinálni?
1: Hát a nézettség, a kíváncsiság, a meg tudom-e csinálni, a normális hullahopkarika pörgetésben egyben jó vagyok. Talán 5 vagy 6 vagy 8 darab karika pörgetésével a cirkuszban találkoztam még gyerekkoromban, és azt hiszem, hogy talán a magasból egy kötélen állva történt ez, de ott lehet, hogy kézen is volt hullahopkarikázás. De én ott láttam először, hogy sok karikát pörgetek. Hát fejjel lefele, hát nem tudom, szeret lógni. De nevén volt előző életében, nem tudom. Tehát azért ez nagyon merész, tehát egyet is nehéz, Robi szerint, de...
2: Így, hogy alapból hát, csinálják is, de azt elképzelni se tudom, hogy...
0: A két lába fel van kötve, fejjel lefelé lóg, és úgy a csípőjével megpörgeti hullahopp karikát. Én el tudom képzelni, de nekem egy sem megy. Tehát, hogy van hullahopp karikánk, és nem bírom megpörgetni.
1: De neked azért nem megy, mert nincs csípő.
0: De van csípő, mi az, hogy nincs csípő? Mi az, hogy nincs csípő? Minden embernek van csípője, kedves.
1: De neked nem úgy van csípőt.
0: De a hullahopkarikáztunk mi fiúk is iskolába, de akkor sem ment. Tehát, hogy az ja, nem csak lányok, nem csak női sport a hullahopkarika, az férfi sport
1: tudom,
0: is.
1: Nem
2: hülyeskedtem vele, mert volt nálunk, nekünk is otthon. Nem.
1: Van, volt, úr, nekem volt, csak tönkre, mert kéne egyet vegyek.
0: A páromnak van mai napig, és nem...
1: Tudom,
0: nem...
1: azt próbáltam, de az nekem vastag nagyon. Nekem vékonyabb hullahopkarikám volt, az könnyebb pörgetni.
0: Viszont azt írtam, hogy John Gold, hát az illető feltalálta a tuti fogyókúrát, viszont a műsorunk végéhez értünk, hogy ennyi fért a mai lépés délelőttbe, is dél van, jönnek a hírek, aztán jobb-nagyobb zenéke és műsorokkal várunk benneteket, valamint fontos info, hogy szavazzatok a Lépés Magyar Top 20-ra, délután 2-ig várom a szavazatokat, és aztán összesítünk, és este 6-tól megtudhatjátok, hogy hogyan alakul az e-heti lista a múlt héthez képest. Lépés Magyar Top 20, lépésradio.hu/magyar-top-20. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Ciao, ciao!
3: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
4: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Gyermekbántalmazó műkorcsolya edző ellen emeltek vádat, továbbra is visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, több mint 12 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vádat emeltek egy műkorcsolya edző ellen, aki gyermekeket bántalmazott pszichésen és olykor fizikailag is, tudatta a fővárosi főügyészség közleményben az MT-vel. A budapesti 4. és 15. kerületi ügyészség vádirata szerint a megvádolt nő egy sportegyesületet irányított, ott edzéseket tartott gyerekeknek. Egy idő után figyelmen kívül hagyta a gyerekek életkorából adódó alapvető testi és érzelmi igényeik elsőbbségét, és a gyermekek érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztető, elfogadhatatlan módszereket módszereket alkalmazott. Trágár módon kiabált velük, volt,

0: Kifelé élvédőt és fémkulacsot hajított. Előfordult, hogy arcon ütött gyerekeket, illetve edzőtáborban drasztikus ételmegvonást is alkalmazott, amikor a versenyző testsúlyát akarta csökkenteni. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az éveleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House az MTI-vel szerdán. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakóingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavalyi júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult. Budapesten az első lakásokat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41-ről 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az Otthon Start program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül, írták. Csaknem 13 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az állami erdészeti társaságok 2020 óta, közölt az élőkörnyezetért felelős minisztérium. 2025-ben 527 esetben több mint 2130 tonna, 2026. július 27-ig pedig újabb 308 esetben csaknem 637 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el a társaságok. A kiugró egyedi lerakások nagyságát jól érzékelteti a Gemenc ZRT 2026-os adata. Július 27-ig mindössze három felszámolási esethez 408 tonna eltávolított hulladék kapcsolódott. Ez az országosan addig felszámolt mennyiség közel 64%-a. Rekordszámú, összesen 60 nevezés érkezett a Magyarország tortája versenyre, amelyet idén is a Magyar Cukrászipar Testület hirdetett meg az augusztus 20-i ünnep alkalmából. A rögös túró és tejföld tematikájú megmérettetés győztese a gyulai kézműves cukrászda Bíbor fehér tortája lett. Tejfölös musz, rögös túró, bogyos gyümölcsök és fekete ribizli bor alkotják a modern, mégis hagyománytisztelő desszertet. A cukormentes kategóriában a balatongyöröki promenád kávéház szilva fácska tortája győzött, amely hozzáadott cukor nélkül szilvával, dióval, tejcsokoládéval és fahéjas musszal készült. A győztes tortákat augusztus 20-ától a Magyar Ízek utcájában és országszerte mintegy 500 cukrászdában lehet megkóstolni. Időjárásunkat továbbra is anticiklon alakítja, sok lesz a napsütés, de a csúcshőmérséklet jelentősen alacsonyabban alakul az elmúlt napokhoz képest. Csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A délutáni csúcsok 27 és 32 fok között várhatók.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nyilvántartásba vették a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt szereplőket, az építőipar kilátásai továbbra is bizonytalanok, újabb bírságot kapott az EMAG, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az integritás hatóság, jelentette be a hatóság az MTI-nek. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok töröltethetik magukat a nyilvántartásból. A nyilvánosan hozzáférhető adatbázis célja nem a megbélyeg, hanem elsősorban a további visszaélések megelőzése. Továbbra is bizonytalanok az építőipar kilátásai, az ágazat bővülését azonban a beérkező uniós források segíthetik, közölték elemzők a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva az MTI-vel. Csökkent az építőipar teljesítménye júniusban, a termelés volumene a nyers adatok szerint 1,2, munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz mérve 3,9%-kal csökkent a kiigazított adatok szerint. A rendelés állomány sem ad sok kapaszkodót, 0,4%-kal marad el az egy évvel korábbitól. A gazdasági versenyhivatal utóvizsgálata szerint megint megszegték saját vállalásaikat az EMAG webáruház üzemeltetői, ezért a GVH versenytanácsa 225 millió forint bírságot szabott ki a cégekre, amelyek elismerték a mulasztásokat. Az EMAG Magyarország Kft.-t egy másik ügyben idén egyszer már megbírságolta a GVH, a magyar fogyasztók megtévesztése miatt a GVH versenytanácsa 2026. januárjában 235 millió forint bírságot szabott ki, így az EMAG üzemeltetői összesen már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól az elmúlt években a visszatérő

0: megtévesztések és mulasztások miatt ismertette a versenyhivatal. Tenerifén fogtak el egy magyar párt, akik egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetben töltöttek be irányító szerepet, és az európai körözési toplistán is szerepeltek. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezettel szemben folytatott nyomozást, amelynek során sikerült felszámolni a szervezet tevékenységét. A kutatások során több ezer tőkendert, valamint több mint 180 kg marihuánát foglaltak le. A szervezetben vezető szerepet betöltő 32 éves férfi és társa egy 32 éves nő, akik a magánéletben is egy párt alkotnak, a felelősségre vonás elől ismeretlen helyre menekültek, de a sikeres nyomozásnak köszönhetően a magyar és spanyol hatóságok múlt hét pénteken Tenerifén elfogták őket. Időjárásunkat továbbra is anticiklon alakítja, sok lesz a napsütés, de a csúcshőmérséklet jelentősen alacsonyabban alakul az elmúlt napokhoz képest. Csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A délutáni csúcsok 27 és 32 fok között várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: joke.
1: Yo, my name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Köszi!
3: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Égett az aljnövényzet a halászbástya alatt a várban, újra át kell vizsgálni a Fidesz szervereit, kevés magyar tud félretenni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerda este kigyulladt a növényzet a budai várban a halászbástya alatt, írja a hvg.hu, melynek fotósa a napfogyatkozás fényképezése közben lett figyelmes a felszálló füstre. A lap a katasztrófa védelemtől azt a tájékoztatást kapta, hogy a száraz aljnövényzet gyulladt ki a halászbástya alatt futó Hunyadi János út mellett, mintegy 40 négyzetméteren égett. A tűzoltók nem sokkal később megfékezték a lángokat és eloltották a tüzet. Az esetről a kerületi polgármester, a fideszes Böröc László azt posztolt, a környéken tartózkodó civilek megkezdték az oltást, a kiérkező tűzoltók pedig gyorsan megfékezték a tüzet. A legfőbb ügyészség jogszerűnek találta a Fidesz szervereinél végzett júliusi kutatást, a nagy mennyiségű adat lefoglalását viszont megsemmisítette. Az NKÜ ügy bizonyítékait most célzottan kell kiválogatni. A nyomozás a Nemzeti Kulturális Alapból megítélt több mint 17 milliárd forintnyi támogatást vizsgálja, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt. A mostani döntés értelmében a kutatás jogalapja megmaradt, de az ügyészség csak az NKÜ ügyhöz és a vizsgált időszakhoz kapcsolódó adatokat foglalhatja le, a kívülállók személyes adatait, illetve az ügyhöz nem tartozó pártműködést ki kell zárni. Partnerséget sörget a kormánnyal a napenergia felhasználási lehetőségeiről a főpolgármester. Karácsony Gergely a Facebook oldalán úgy fogalmazott, 2,5 paksi atomerőműnyi energia lehetősége is ott lehet a budapesti háztetőkön. Eközben a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután a hőségben további apadás várható a Dunán. A magyar lakosság körében komoly probléma a megtakarítás hiánya. A Provident Társaság friss felmérése szerint a magyarok 28%-a fizetéstől fizetésig él, és semmilyen havi megtakarítással nem rendelkezik. A Provident kutatása szerint a saját lakás már a luxussá vált Magyarországon. Az ingatlan vásárlásra vagy felújításra gyűjtők aránya 4 év alatt 37-ről 23%-ra zuhant, nyaralásra pedig már csak 17% tesz félre a korábbi 24 helyett. A lakosság nagy többsége valamilyen szinten továbbra is megtervezi a havi költségvetését, de rekordmagas 16% azok aránya, akik semmilyen tervezést nem végeznek. Ez annak tudható be, hogy annyira lecsökken a szabadon elkölthető jövedelem, hogy a háztartások a tervezést

0: frusztrálónak és feleslegesnek érzik. Időjárásunkat továbbra is anticiklon alakítja, sok lesz a napsütés, de a csúcshőmérséklet jelentősen alacsonyabban alakul az elmúlt napokhoz képest. Csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél, a délutáni csúcsok 27 és 32 fok között várhatók.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most így.

és a jelent kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kiemelt beruházássá nyilvánította a kormánya a paksi fenékküszöb megépítését. Mentőautó beszerzések ügyében nyomoz a rendőrség. Szüneteltetik a Hungarikum program kifizetéseit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Soron kívül tervezhetik meg és építhetik fel a Dunamedrében azt a fenékküszöböt, amellyel rendkívül alacsony vízállás idején is biztosítanák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet, derül ki a szerdán megjelent magyar közlönyből. A rendelet a Paks és Dunaszent Benedek közigazgatási területén megvalósuló fenékküszöb mellett kiemelt beruházássá nyilvánítja a Duna ideiglenes és részleges úszó létesítményekkel történő elzárását is. A beruházás mentesül a vízjogi létesítési engedély megszerzésének kötelezettsége alól. Az elkészült létesítményre október 15-ig kell fenntartási engedélyt kérni, vízgazdálkodási bírság azonban nem szabható ki. Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a mentőautó beszerzések ügyében. Az eljárás az Országos Mentőszolgálat feljelentése alapján indult. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda figyelmét egy mentőjármű beszerző tender keltette fel. Sajtóhírek szerint szerdán az OMS 2 budapesti telephelyén, a Markó utcában és a Róbert Károly körúton a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. A népszava.hu azt írja, a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. Jelenlegi formájában nem maradt fenn a Hungarikum program, és a kifizetéseket is felfüggesztették, így döntött az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A Telex érdeklődésére azt írták, hogy az a céljuk, hogy a jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott döntéseken alapuljon. Fontosnak tartják, hogy a Hungarikum megnevezés valóban rangot és elismerést jelentsen, és olyan kiemelkedő értékeket emeljen ki, amelyek méltán lehetnek nemzeti identitásunk részei. A Hungarikumok száma idén átlépte a 100-at, miután a tepertős pogácsa és a vecsési savanyúság is bekerült a gyűjteménybe. Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, ezért csütörtök reggel megkezdték a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását, mivel további apadás várható, jelentette be Radomiruta ügyvivő védelmi miniszter. Az Ager Press hírügynökség által idézett tárcavezető szerint a folyam elágazásánál végrehajtott vízelterelési műveletekkel csak nem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

0: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az Extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj rád!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megtámadták a Ferencváros szurkolóit Lengyelországban, kizárta egyik képviselőjét az újbudai Fidesz-KDNP frakció. Közel 1000 milliárd forinttal javult a költségvetés egyenlege április vége óta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megtámadták a Ferencváros szurkolóinak egy csoportját Zábrzében a csütörtök esti Európa Liga selejtező előtt, közölte Orbán Anita külügyminiszter, miután egyeztetett Magyarország krakkói főkonzulával. Az incidensben egy magyar szurkoló sípcsonttörést szenvedett, és jelenleg a helyi kórházban ápolják. A lengyel rendőrök igazoltatták a támadásban való részvétellel gyanúsított személyeket, és a magyar állampolgárokat is kihallgatták, közülük azonban senki sem tett feljelentést. Kizárta soraiból Balogh Péter önkormányzati képviselőt a Fidesz-KDNP 11. kerületi képviselőcsoportja, amely mandátumának visszaadására is felszólította a politikust, közölte az MTI-hez is eljuttatott csütörtöki közleményében a frakció. Mint írták, a múlt pénteki kormány szóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint a miniszterelnökség hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a Fiatal Családosok Klubja alapítójához, Király Nórához köthető civil szervezetek korábbi gazdasági ügyei miatt. A nyilvánosságra hozott információk szerint az átvilágításban érintett szervezetek közül több esetben Balogh Péter neve és hozzátartozójának érintettsége is felvetődött. Új éjszakai buszjárat indult Kelenföldről Halásztelek és Szigethalom felé, utazási igény esetén pedig Tököl is elérhetővé vált, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztés egy szélesebb körű menetrendi bővítés része, amelynek köszönhetően Budapest agglomerációjának számos településére már a késő esti programok után is haza lehet jutni közösségi közlekedéssel. Közel 1000 milliárd forinttal javult a költségvetés egyenlege április vége óta, július pedig 524 milliárd forintos többletet hozott. Kármán András pénzügyminiszter szerint már látszik a szigorúbb költségvetési fegyelem hatása, de az egyszeri tételek és az augusztusra várható kiadások miatt még nem lehet hátradőlni. Kármán szerint a fordulatban a takarékosabb állami működés, valamint a pazarlás és a közpénzügyi visszaélések visszaszorítása is szerepet játszott. A pénzügyminisztérium számai alapján az egy évvel korábbinál kedvezőbb júliusi egyenleget elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti előirányzatok kifizetéseinek mintegy 300 milliárd forintos csökkenése magyarázza. Az integritás hatóság nyilvántartást indít azon gazdasági szereplőkről, amelyeket bizonyos bűncselekmények elkövetése miatt kizártak a közbeszerzésekből. A nyilvános adatbázis célja a visszaélések megelőzése, ugyanakkor a cégeknek lehetőségük van az úgynevezett öntisztázásra is, amellyel elkerülhetik a listára kerülést, vagy töröltethetik magukat a jegyzékből, közölte a hatóság. Az adatbázisba azok a cégek kerülnek be, amelyekkel vagy azok vezető tisztviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, cégvezetőjével, esetleg tényleges tulajdonosával szemben a közbeszerzési törvényben meghatározott bűncselekmények miatt jogerős bírósági ítélet született. Az intézkedés elsődleges célja, hogy ezek a szereplők ne vehessenek részt az állami tendereken. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

0: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
3: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kukarongáló férfi harapott meg egy rendőrt Győrben. Meg kell vizsgálni a Duna mélyülésének okait. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat tanszergyűjtő akciója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Letartóztatta a bíróság azt a kukarongáló férfit, aki tettenérésekor megharapott egy rendőrt Győrben, tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség az MT-t. A 30 év körüli férfit hétfő hajnalban rongálás közben tettenérték a járőrök. A férfi egyikük karját véresre harapta az intézkedés során, a rendőrök őrizetbe vették, de a férfi nem tett vallomást kihallgatásán. A gyanúsított többszörös visszaeső korábban vagyon elleni bűncselekmények miatt ítélték el, jelenleg is több büntető eljárás van ellene folyamatban, gázdaság és lopás miatt. A paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára. Ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Dunamedrének évtizedek óta tartó mélyülését, mondta Gruber Tamás, a WWF Magyarország szakértője az MTI-nek. A szakértő kiemelte, a fenékküszöb a felvízi oldalon képes lehet visszatartani a vizet és megemelni a vízszintet. Ugyanakkor az alvízi oldalon akár tovább súlyosbíthatja a kis vízi helyzetet. Gruber Tamás úgy vélte, hogy a mostani beruházás mellett mielőbb el kellene kezdeni azokat az egyeztetéseket, amelyek a folyómeder mélyülésének okait és az azzal összefüggő vízgazdálkodási problémákat hosszú távon kezelik. A szülők többsége műszaki eszközt venne a gyermekének iskola kezdéshez, közölt az egyik műszaki áruházlánc csütörtökön az MT-vel. Az áruházlánc felmérése szerint a megkérdezettek 46%-a tekinti a minőséget és a megbízhatóságot a legfontosabbnak, így idén ez lett a legfontosabb vásárlói szempont. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt 52-ről 55%-ra nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének iskola kezdésre. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon, az okosóra, ami arra utalhat a közlemény szerint, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett szerint lemaradáshoz vezet az iskolában a megfelelő eszközök hiánya. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. Azok számára, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-ig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor

0: Ra a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
3: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
4: A reklám után
5: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most indul!

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: menjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: a helyem, nem látom tisztán.
1: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: karongáló férfi harapott meg egy rendőrt Győrben. Meg kell vizsgálni a Duna mélyülésének okait. Megkezdődött a magyar-máltai szeretetszolgálat tanszergyűjtő akciója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Letartóztatta a bíróság azt a kukarongáló férfit, aki tettenérésekor megharapott egy rendőrt Győrben, tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség az MT-t. A 30 év körüli férfit hétfő hajnalban rongálás közben tettenérték a járőrök. A férfi egyikük karját véresre harapta az intézkedés során, a rendőrök őrizetbe vették, de a férfi nem tett vallomást kihallgatásán. A gyanúsított többszörös visszaeső korábban vagyonelleni bűncselekmények miatt ítélték el, jelenleg is több büntető eljárás van ellene folyamatban, garázdaság és lopás miatt. A Paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára. Ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Dunamedrének évtizedek óta tartó mélyülését, mondta Gruber Tamás, a WWF Magyarország szakértője az MTI-nek. A szakértő kiemelte, a fenékküszöb a felvízi oldalon képes lehet visszatartani a vizet és megemelni a vízszintet. Ugyanakkor az alvízi oldalon akár tovább súlyosbíthatja a kis vízi helyzetet. Gruber Tamás úgy vélte, hogy a mostani beruházás mellett mielőbb el kellene kezdeni azokat az egyeztetéseket, amelyek a folyómeder mélyülésének okait és az azzal összefüggő vízgazdálkodási problémákat hosszú távon kezelik. A szülők többsége műszaki eszközt venne a gyermekének iskola kezdéshez, közölte az egyik műszaki áruházlánc csütörtökön az MT-vel. Az áruházlánc felmérése szerint a megkérdezettek 46%-a tekinti a minőséget és a megbízhatóságot a legfontosabbnak, így idén ez lett a legfontosabb vásárlói szempont. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt 52-ről 55%-ra nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének iskola kezdésre. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon, az okosóra, ami arra utalhat a közlemény szerint, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett szerint lemaradáshoz vezet az iskolában a megfelelő eszközök hiánya. Megkezdődött a magyar-máltai szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. Azok számára, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-ig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a magyar-máltai szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalkozik.

0: A jele. Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: A következő két órában a Lépés Top 20-at hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
3: Csak magyar kedvencekkel.
5: A mikrofonnál pedig Robi, kellemesen szép estét kívánok minden Lépés hallgatónak. Most is elhoztam nektek azt a 20 dalt, mely a ti szavazataitok és a rádiós játszáslisták alapján áll össze hétről hétre. Mindjárt bele is csapunk, a közepébe lesznek újdonságajánló rovataink a mai műsorban is, illetve régi toplistás lájrek is hozok. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy csapjunk is bele a lecsóba, és nézzük, hogyan alakult a lista múlt héthez képest. A 18. helyen lévő Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Marics Peti és a Tutté Bello, mely múlt héten a 18. volt, a Sereghajtó 20. helyre csúszott vissza. De ha már a 18-ról beszélünk, 18 lett a múlt héten 14. Children of Distance és Szőcs Reni közösen szembecsukva, tehát őket hallgatjuk meg majd a 18. helyről. A 19. pedig a múlt héten 17. és két helyet visszacsúszó Horváth Tamás lett, és a 100-szor szép. Ezen dalokkal kezdjük a mai műsort, jó szórakozást kívánok az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

0: Jelenleg a Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És már is egy újdonság, annyira friss, hogy megjelenés előtt debütál itt a Lépés Magyar Top 20-ban a New Line Empire és Sikora Róbert kollabja. A Van Még Hely, ezt mutatom be most nektek. A New Line Empire ezúttal egy igazán különleges zenei együttműködéssel jelentkezik. A Van Még Hely című felhőtlen újdonságukban Sikora Róbert csatlakozott a csapathoz. A rádió, az úgymond rádióbarát pophangzásáról ismert zenekar és a magyar könnyűzenű egyik ikonikus előadója együtt garantálják a fülbemászó dallamokat és a hatalmas érdeklődést. Minden adott ahhoz, hogy ez a közös produkció az év egyik legnagyobb rádiós sikere legyen. Új szerzői együttműködés, a Van Még Hely egyik dalszövegírója, az Artisjus díjas Szepesi Mátyás, a Konyha zenekar frontembere, akinek az alkotói munkájához olyan rádiós lágerek fűződnek, mint például a Százszor Visszajátszott, vagy például a Földre Való, a Ha Elvesznél, ez Margaret Island-dal, vagy épp a Hajói Közzel és a Zene Benned című Random Trip felvételek. A rádió szerkesztők számára ez a számunkra már megjelent, de 2 héten belül hamarosan a legtöbb platformon megjelenik Sikora Róbert és New Line Empire közös kollabja. Először itt a Lépés Magyar Top 20-ban Van Még Hely, ezzel megyünk tovább, aztán pedig jön a 18. helyezett.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! A 18.

0: A Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és mert meghallgatnánk a 15., 16. és 17. helyezettet, meglepő kollabbal jelentkezik a Fall of the Flow és T. Danik közöse. Első közös dallal jelentkezett a Fall of the Flow és T. Dani. A két különböző zenei világból érkező, mégis generációjuk meghatározó előadói most először dolgoztak együtt, a végeredmény pedig egy érzelmes, mégis felemelő szerzemény lett. A rendben lesz a nehéz időszakokon való átjutásról, a reményről és a kitartásról szól, miközben azt üzeni, még a legbizonytalanabb helyzetekben is érdemes hinni abban, hogy végül minden a helyére kerül. A Fall of the Flow karakteres pop-hip-hop hangzásvilága és T. Dani közvetlen személyes előadású blokja izgalmasan egészítik egymást, így egy olyan együttműködés született, amelyre sokan talán nem számítottak, mégis természetesnek hat. A rendben lesz egyszerre szól az elengedésről, az újrakezdésről és egy olyan belső bizonyosságról, hogy a nehézségek után mindig jöhet egy jobb időszak, és általában jön is. A dal már elérhető valamennyi streaming platformon, a hivatalos videóklip pedig a YouTube-on is megtekinthető, a dal pedig most meghallgatjuk itt a Lépés Magyar Top 20-ban. Jön a rendben lesz Fall of the Flow és T. Dani közöse, aztán pedig listánkon a 15. helyezett, 16. és 17. helyezettel megyünk tovább. Ezen a héten listánkon a 15. lett a Fall of the Flow Beszívum című dalával. 16. helyre csúszott vissza a 15-ről a Naked formáció Tombol a nyár című felvételével, míg a 17. lett a múlt héten még 5. szereplő Diaz is ment a közöse az idegen. Na, mielőtt ezen dalok felcsendülnek, itt a Fall of the Flow is tédani közöse.
2: Hey, yeah.

0: Lépistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Megyünk is tovább a 12., 13. és 14. helyzettel listánkon. Ezen a héten listánkon a 12. lett és volt és maradt Gájer Bálint Szabadon élek című felvételével. 13. helyre jött előre a 16-ról a Unique és a Kilincs egy szép világot című felvételükkel, míg Geszti Ne feküdj le haraggal című felvétel, amely a múlt héten debütált a 20. helyen, hat helyet javítva ezen a héten a 14. lett, ezzel megyünk már is tovább a top 20-ban.

0: jelenleg a Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Így van, és elérkeztünk az első helyzetjéhez, azaz a 11. helyzethez, ezen a héten listánkon a 11. az az első helyzetje, a múlt héten 10. Dr. Béres és Verip Tomi közöse, Zambó Jimmy feldolgozása, Jimmy másképp ugye nem bántad meg című felvétele, ez lett ezen a héten a 11. Ezzel, illetve egy régi toplistás lágerrel zárjuk ezt az órát, aztán a hírek is kötelezők után jövünk vissza a legjobb 10 magyar dallal. A következő órában is hozok újdonságokat és régi toplistás lágereket is, úgyhogy érdemes szerintem a Lépés Magyar Topuszot választani. Választ te is!

0: Egy újabb toplistás magyar dalamultból, itt a Lépés Top 20-ban.
1: És ezt a régi topsistás sláger 2004-ből Don Csandemari és Feri közösét küldöm az én kedvesemnek.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kukarongáló férfi harapott meg egy rendőrt Győrben. Meg kell vizsgálni a Duna mélyülésének okait. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat tanszergyűjtő akciója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Letartóztatta a bíróság azt a kukarongáló férfit, aki tettenérésekor megharapott egy rendőrt Győrben, tájékoztatta a központi nyomozó főügyészség az MT-t. A 30 év körüli férfit hétfő hajnalban rongálás közben tettenérték a járőrök. A férfi egyikük karját véresre harapta az intézkedés során, a rendőrök őrizetbe vették, de a férfi nem tett vallomást kihallgatásán. A gyanúsított többszörös visszaeső korábban vagyon elleni bűncselekmények miatt ítélték el, jelenleg is több büntető eljárás van ellene folyamatban, gázdaság és lopás miatt. A paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb gyors megoldást jelenthet az alacsony vízállás problémájára. Ugyanakkor a részletes tervek ismerete nélkül nem lehet megítélni, hogy ez hogyan oldja meg a Duna medrének évtizedek óta tartó mélyülését, mondta Gruber Tamás, a WWF Magyarország szakértője az MTI-nek. A szakértő kiemelte, a fenékküszöb a felvízi oldalon képes lehet visszatartani a vizet és megemelni a vízszintet. Ugyanakkor az alvízi oldalon akár tovább súlyosbíthatja a kis vízi helyzetet. Gruber Tamás úgy vélte, hogy a mostani beruházás mellett mielőbb el kellene kezdeni azokat az egyeztetéseket, amelyek a folyómeder mélyülésének okait és az azzal összefüggő vízgazdálkodási problémákat hosszú távon kezelik. A szülők többsége műszaki eszközt venne a gyermekének iskola kezdéshez, közölt az egyik műszaki áruházlánc csütörtökön az MT-vel. Az áruházlánc felmérése szerint a megkérdezettek 46%-a tekinti a minőséget és a megbízhatóságot a legfontosabbnak, így idén ez lett a legfontosabb vásárlói szempont. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt 52-ről 55%-ra nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének iskola kezdésre. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon, az okosóra, ami arra utalhat a közlemény szerint, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett szerint lemaradáshoz vezet az iskolában a megfelelő eszközök hiánya. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. Azok számára, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-ig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az észak-alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élmény.

0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
1: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
2: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
5: Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
6: Bizony, és már is menjünk tovább a legjobb 10 azonban is a 8., 9. és 10. helyzettel. Ezen a héten 8. lett Gudics Máté Égetem című dalával, a legjobb 4-ből a 4. helyről 4 helyet rontva lett a 8. Böröc Roli viszont nagyot ment, a legújabb dal a Színes nyárral a 19. helyről 10 helyet javítva lett a 9. Míg a múlt héten 8. Kovászki meg a Vega és Szebényi Dani közöse a Csónak a 8-ról a 10. helyre csúszott, ezzel indítjuk a top 20 második óráját. Jó szórakozást kívánok erre a 60 percre is minden kedves hallgatónak!

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. A nyolcadik.

0: percekkel.
1: Mielőtt mennénk tovább az 5., 6. és 7. helyezettel, előtte egy újabb újdonságot ajánlok figyelmetekbe, méghozzá az újdonság Rácz Gergő és Burai közöse, a dal címe Lassan. A nyár legforróbb napján megérkezett a nyár legforróbb dala. Rácz Gergő Lassan című szerzeményében Burai működik közre. A finom erotikával átszőtt Lassan egy igazi napfényes latinos reggaeton felvétel. A szenvedélyes track kisfilmjének főszereplője Óvári Kinga a 2026-os Miss University Hungary szépségverseny második udvarhölgye, aki most először lépett a kamerák elé egy videóklipben. Hát akkor hallgassuk meg ezt az újdonságot, aztán pedig érkezik a Lassan című újdonság után gyorsan az 5., 6. és 7. helyzet, lehetne ilyen szójátékkal. Az 5. helyre csúszott vissza a 3. legjobb 4-ből a TNT, és az Ugye itt alszol ezen a héten 5. helyen zárt. Dash Youngfly és a Kiskece 6. volt és maradt, és Nagy Bogi és Dash közöse a Jól leszek újra is a 7. volt és 7. maradt. Ez is ritka, hogy ennyi dal ugyanazon a pozícióban maradt, de így alakult ezen a héten a lista, úgyhogy jöjjenek ezen dalok, de előtte Rácz Gergő és Burai és a Lassan.

0: Jelenleg Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Csak egy érintés, itt a Lépés Rádióban 2004-ből szólt ez a dal, méghozzá nem más előadásában, mint Kustánci Lia felvételeként. No, viszont elérkeztünk a legjobb négyeshez, és ilyenkor már nem árulom el, ugye, hogy melyik, de a hanyadik lett az, hogy melyik az a négy dal, akik bekerültek a legjobb négybe. Múlt héten is a legjobb négyben volt és maradt Rúzsa Magdolna Rúzs című felvételével, Honey Beast és Daniel Fih közöse a Bárcsak lennék is a legjobb négyben van, múlt héten elsők voltak, sőt már hetek óta elsők. Bíró Csongor, Hogy tudlak így című dala bekerült a legjobb négybe, múlt héten 9. volt, míg Paulina Vége van kicsi című felvétel is a legjobb négybe került a 11. helyről, hatalmas előrelépések ezek. De hogy megdal, hanyadik helyről fog felcsendülni, azt hamarosan meghallgathatjuk közösen itt a Lépés Magyar Topuszban, a Lépés Rádióban. A műsort követően pedig szavazhatok kedvencetekre jövő hét csütörtök délutánig a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, úgyhogy amint kikerül a lista, tessék szavazni a műsort követően, de most még ne, most jöjjenek a legjobbak, illetve még egy régi toplistás lágert is hozok ebben a blogban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A harmadik.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A második.

0: A Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Rúzsa Magdi volt és maradt a Rúzs című dallal a második ezen a héten, harmadik helyre jött előre Bíró Csongor felvétele, még Paulina Vége van kicsi című felvétele a negyedik lett, ezen a héten a 11. helyről, így ezen a héten is az első helyezett Honey Beast és Dáni Elfi közöse a Bárcsak lennék lett. Én ezzel a felvétellel köszönöm meg az elmúlt szűk 120 perc megtisztelő figyelmét, és kívánok további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást, és ne felejtjétek, hamarosan kin lesz mind Facebookon, mind a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen a friss Top 20, és lehet szavazni egészen jövő hét csütörtök délutánig. Hajrá, tessék majd szavazni hamarosan, addig is hallgassuk meg az első helyzetet, tehát Honey Beast, Dáni Elfi és a Bárcsak lennék. Sziasztok! Velem várhatóan holnapi lépés délőttben találkozhatok Karina is a nyoldalán. Sziasztok!
0: És most érkezik a slágerlista legjobb helyezettje. Az első.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: kérdéssel.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kult. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Feszített tempóban zajlik a munka Pakson, 6 milliárdos költségvetéssel számol a kormány a Dunai fenék küszöb megépítésére. A fagy és az aszály 150 milliárdos kárt okozott eddig. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány beavatkozik a paksi atomerőmű megmentése érdekében, megkezdték egy fenék küszöb építését Paks és Dunaszent Benedek között, ami tartósan segíthet megemelni a Duna vízszintjét. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két egyenként 80 méteres bárkát is, amelyeket szükség esetén elsüllyesztenek majd, hogy a vizet az erőmű hűtővíz kivételi művéhez tereljék. A munkálatok a tervek szerint 30 napig tartanak, a fenék küszöb pedig nagyjából fél méterrel emelheti meg a vízszintet a kritikus szakaszokon. A beavatkozásban a honvédség katonái a folyó balpartján, míg a kijelölt vállalkozók a jobb parton az erőmű oldalán dolgoznak. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Duna apadásnak indult, és a hétvégén elérheti a mínusz 132 cm-es szintet. Ennél a vízállásnál a működő két turbina közül egyet le kellene állítani. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Dunaszent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alól a folyófeneket. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki egy 3 hektáros 10 pincét is érintő tüzet okozott szerdán, azzal, hogy szabadtéri állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki egy 3 hektáros

0: 60-70% is. A legsúlyosabb károk az alma, meggy és szilva ültetvényeket érték, ahol a tavaszi fagyok önmagukban átlagosan 50%-kal vetették vissza a várható termést, amit a nyári hőség és aszály tovább rontott, írta a hvg.hu. Még a fóliasátrak sem nyújtanak teljes védelmet, a hőstressz miatt ott is 5-15%-os csökkenéssel számolnak. A helyzet odáig fajult, hogy júliusban és augusztusban gyakorlatilag nincs hazai karfiol és brokkoli a piacokon. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleties irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát nem. Ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és tovább állok, vagy megoldom azt a helyzetet, vagy szituációt.
3: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, egy pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, mert hadd engedte meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk. Nem
2: hát, tudom, vagy lehet, lázadunk,
1: hogy a fiatal, de lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük, most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki

0: rengeteget beszél, lefáraszt.
1: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valaki. Persze, van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára. Vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
0: De jó, az azt a... mutasd meg most itt valahogy.
1: Nem, hát nincs miért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
0: Az biztos valamiféle ilyen asztakutyafáját szerű.
1: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerített, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába és leverte, és na hát akkor aztán jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és én meg tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy az egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom, és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Tehát simán lehet, hogy a véletlenek összjátéka is áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott, így szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez benne az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa. Egy nagy gondolkodó, napjaink nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolt, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt teszem észre, hogy általában van a jó Istennek egy nagyon rafinált megoldása arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy barát, egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből nem, tehát a sors úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitaláld, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Szerencsétré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
2: Öt!
3: Mírai Kata, színésznő, coach.
2: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: Teázni.
2: Igen, Freudról beszélgett. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és... Túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart nem. Felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
2: igen,
1: nem
2: igen,
1: meghallgattam. Hadd higgye, amit
2: de hisz. Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
2: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette.
1: Hát
2: tehát, hogy a mogorvassága mögött én láttam az ő csupa szív jóságát. Tehát, igen, hogy ő egy végtelenül... Tehát igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
3: Csanna Mari, énekes, színész.
4: De visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kihoztam. És akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is, mert igen, székely vagyok.
1: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
4: Volt ilyen is az életemben. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kemített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most kéne válhatsz valakit. Egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet.
4: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
4: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit. Van mit.
1: Anna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük.

0: adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
2: Mérai Kata.

0: portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
2: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
2: Rendben.
1: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
2: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
1: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért másabb.
2: Másabb, sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepécsen töltöttem.
1: Igen.
2: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
1: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
2: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam, meg teljesen más volt a kicsi én.
1: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori Axlenbe.
2: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
1: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezded érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
2: Ez már egészen korán megtört.
1: Hogy elkezded érezni, hogy téged hív az éneklés,

0: tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
1: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
0: van
1: akitől ezt hozhattad?
0: Van, anyai ágomban van, aki zenél, van, aki nagyon-nagyon mesteri műben gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
1: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
0: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ez muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
1: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
0: Úgyhogy
1: ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendégem Axlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és náló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: És remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
0: Kezdjük innen
1: oda. A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hála az égnek ebből van a kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle, és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalai, mérségei, magasságai, volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. És ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem ilyen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak. És nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek. Tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember. És akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével, meghallgatjuk valamelyik slágeredet, úgyhogy a nézők, hallgatók is maradjanak velünk, és folytatjuk.

0: már stabil, tehát nyilván, meg innen még, még vissza is rúg.
1: Megjött a csomagtérhajtó. Ajaj.

0: Ez itt újra a média válogatott sztártitkok adása, és folytatjuk Axlen történetét. Rengeteget meséltél gyerekkor, hogy kerültél oda, hogy te csak a zenélés, az éneklés, amiben fantasztikus vagy. Most jelen pillanatban milyen terveid vannak? Kilátásban, milyen projektjeid futnak? Mesélj erről is kell.
1: Most jelenleg két nagy projektem is van. Az egyik az nyilván zenei. Nemrég jött ki a legújabb dalom évvégén, a Tévedés, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, mert már több százezres megtekintést ért el, tehát nagyon csúnyán letiporta az előző dalokat, de ennek nagyon örülünk, mert mindig igyekszünk egy kicsit magasabbra tenni a lécet. És ez volt a 12. ilyen egyedi kiadás, úgyhogy erre az évre az egyik legnagyobb projekt az, hogy egy albummal szeretném összefogni az elmúlt 12 dalt, amiben úgy gondolom, hogy azért mindenféle szint igyekeztünk megmutatni. Valami kicsit populárisabb, valami kicsit rockosabb, valami egy kicsit inkább ez a bluesos, jazzes történet, tehát ez egy ilyen átkaroló első nagy album. És nyilván haladunk tovább a következő dalokkal, amik a tévedésnek, ami nem tévedés, mint kiderült, ennek lesz a folytatása, tehát most már kőkemény ez a populáris, talán egy kicsit inkább a 90-es évek hangzásvilágát idéző vonalon megyünk tovább, ugyanígy saját tapasztalatokból, vagy környező tapasztalatokból írt szövegekkel, illetve köszönhetően a média válogatottnak is kettő és fél hónap alatt sikerült ledobnom 15-16 kilót, amire nagyon büszke vagyok, úgyhogy idén ezt szeretném még tovább csinálni, ezt a komolyságát a sportnak, sőt még komolyabban. Úgyhogy ez a két fő szál fog idén vezetni, mert hála az ének sikerült rálépni erre az útra, úgyhogy ezt fogom mindenféleképpen erősíteni.
0: Nagyon jó. És így inkább most már szerintem nagyon jó formában vagy.
1: Köszönöm.
0: Tovább szeretnél még fogyni, vagy inkább csak az állóképesség?
1: Még egy minimálisat még szeretnék ledobni azért, de most már inkább a formálás fog jönni, illetve a stabilitás erősítése, mert azért futballnál észrevettő, hogy oda még azért kell egy kicsi stabilitás, de azt mondom, hogy a tavalyi meccsekhez képest nagyon sokat sikerült fejlődni, mert büszke vagyok egyébként, mert a legutóbbi meccsünkön már volt kapuralövéstől kezdve gólpasszon át minden. Míg a legelső meccseken azért örültem, hogy lábon tudtam állni a pályán, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok egyébként, és ezt szeretném tovább erősíteni.
0: Hát ez fantasztikus. És zenei vonalon mi az, amivel így mondjuk van-e olyan új stílus irányzat, amiben szeretnéd kipróbálni magad, vagy most már marad ez a 90-es
1: Én úgy gondolom, hogy marad ez. Igazából ez áll hozzám a legközelebb, tehát alapvetően az én gyerekkoromat, meg a korai felnőtt koromat, ezt határozta meg. Talán ezt ismerem a legjobban, a legtöbb előadót, akit kedvelek, az ebből a korszakból van, és talán ezért is áll hozzám ennyire közel. Ebben érzem a legkomfortosabban magam, ha nagyon konkrétan akarok fogalmazni. És úgy néz ki, hogy ez működik, mert szeretik.
0: Igen. A social médiában ugye mondtad, hogy nagyon nagy nézettségeket értek el, YouTube, TikTok gondolom, és egyébként hol lehet veled felvenni a kapcsolatot, hogyha azt szeretnének elhívni valahova?
1: Igazából,
0: hogy keressenek?
1: Igazából akár a felületeken keresztül, bármilyen felületen elérhető vagyok, TikTok, Facebook, Instagram, illetve nyilván a Janin keresztül, a földes Janin keresztül.
0: Én nagyon bízom benne, hogy nagyon sokaknak felkeltettük az érdeklődését, és minél több helyre fognak hívni. A következő fellépés az hol lesz? Hol leszel látható?
1: Ez még számomra is titok, még nem tudom egyelőre, de hamarosan szerintem erre is fényderül, és akkor azt meg fogom osztani majd mindenkivel.
0: Nagyon kíváncsian várjuk, és nagyon hamarosan. Most tartunk egy kis szünetet, zenével folytatjuk, és utána jön a legizgalmasabb rész, úgyhogy ne menjetek sehova, Axlen elárul egy titkot nekünk.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: What we're saying.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nélküled.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: talk.
1: Yo, my name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Köszi!
3: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.